0: nefeszek.
1: Jött.
0: Mi is a mérve van?
1: 1833.
2: 1833. Perfect Franklin, Train Royal. Henry, Tom, Zebra, 94. 94.